0: Nem van meg. Inkább viszik ilyen.
1: Szóval ki volt?
0: 24 Way, Northwest 9th Street, and you can catch the contact there.